0: Yeah.
1: Akkor maradj velünk, mert hamarosan szól egy újabb klasszis dal örök garanciával. Addig is hallgass a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon vagy.

0: 100.hu. Hajnali 4 óra.
1: Márton Áron püspök emlékére rendeznek pódium előadást Hajóson. Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. Köszöntelek, jönnek a részletek. Különleges emlékműsorral tisztelegnek a 130 éve született Márton Áron erdélyi püspök előtt a Hajósi Barokkastélyban. A Remény Zarándoka című pódium előadást október 10-én szombaton 16 órától láthatja a közönség. A műsorban Tóth Péter Lóránt versmondó idézi meg a néhai püspök életét és szellemi örökségét. A kulturális és történelmi emlékműsor célja, hogy bemutassa Márton Áron életútját és megismertesse örökségét az érdeklődőkkel. Széjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta a kínai autógyárnál betöltött tisztsége kapcsán, közölte a Nemzetbiztonsági Bizottság előtti meghallgatás után a Tiszás Cakó Cirbus Pál. A testület fideszes tagja szerint Széjártó Péter meghallgatása nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy a volt külgazdaság és külügyminiszter Bivájdinál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették. A stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások. Luca Niculescu külügyi államtitkárt Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikusor Dán elnök a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetés sorozat után jelentette be döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság, miután a korábbi Európa-barát koalícióból kilépett szociáldemokrata párt a szélső jobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilie Boloján nemzeti liberális pártelnök kormányát.
0: Időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekszik a felhőzet, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik a szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmed, további kellemes rádiózást kíván!
0: Te, aki korán kezd,
2: korán te. Még több magyar dalt érdemelsz!
0: Indul a Hungarikum! Csak hazai klasszikusok minden hajnalban!
2: Korona FM 100!
0: Itthon vagy!

0: nem áll meg.
1: Új dalok jönnek, mennek, és ez így van rendben. De van, ami örök.
0: Ami mindig sláger marad.
1: Olyan, amit ha meghallasz, eszedbe jut a...
0: Szóval engedd el magad.
1: Mert itt egy újabb klasszis dal. Örök garanciával. Korona FM 100.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.

0: Van, aki még nem is hallott róla.
1: És itt vagy te, te, aki tudod, mert emlékszel,
0: hogy ez volt minden,
1: amit a zene jelentett. Jelentett. Emberek milliói nézték, hallgatták, és persze imádták.

0: FM 100.
1: Itthon vagy.
0: 21 óra.
2: Brutális büntetést kapott egy Tolna megyei szágoldozó. Civil szervezetek támogatására hirdett pályázatot a külügyminisztérium. Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit hallod. Kétszer is jelentősen túllépte a megengedett sebességet, és közben szabálytalanul is előzött egy 37 éves bonyhádi férfi. A sorozatos szabálysértések végén nem csak komoly bírságot kapott, hanem a jogosítványát is elvesztette. A rendőrök először a 6-os főúton mérték be az autóst, ahol 182 km/h haladt. Később Kakasdon 123 km/h sebességet mértek nála egy olyan szakaszon, ahol legfeljebb 50-nel lehetett volna közlekedni. A férfi ezzel még nem állt meg, sötét völgynél olyan helyen előzött, ahol ez tilos volt. A szabálytalanságok végül összesen 650 000 forintos bírságot és 22 közlekedési büntetőpontot jelentettek számára. Mivel ezzel átlépte a jogosítvány megtartásához szükséges ponthatárt, a vezetői engedélyét is elvesztette. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat az elejtett afrikai vadállatokkal pózoló Kaprinyák Tibor képviselőügyéről. Közölte Magyar Péter miniszterelnök, a kormányfő szerint egyértelművé kell tenni, mi elfogadható a politikai közösségükben és mi nem. Két évvel, 2029. januárjáig halasztaná jogi személyek nyilvántartásáról szóló törvény hatályba lépését az igazságügyi miniszter benyújtott javaslata. A 2025-ben elfogadott jogszabály célja a cég nyilvántartás, valamint a civil és egyéb szervezetek nyilvántartásának egyesítése. Civil szervezetek támogatására hirdett pályázatot a külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. A tárca olyan programokat támogat, amelyek segítik a társadalom felkészítését a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak szélesebb körű megismertetését.
1: Az időjárás jelentés.

0: www.mixfm.com weboldalra.
1: Csütörtökön nagy részt felhős lesz az ég, és összességében több helyen van esély esőre, záporra, néhol zivatarra. A szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 2 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmed! Ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsós Évától. Tele vagyunk!

vannak, ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat, ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: reggeli rutin is könnyed. A Korona FM százal pörgeted. Ébredj jó kedvűen, ismerd meg a helyi híreket, játsz egyedi koronás ajándékokért. És hallgasd a legjobb slágereket egész nap. Korona FM 100. Itthon vagy. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját. Reklám.
1: Megkérdeztük a Flajsz festék diszkont vásárlóit, mit várnak az üzletbe lépve. Azt mondták, hozzáértő szakmai segítséget, hogy amiért jöttek, az készleten legyen, de a legtöbben a jó árakat említették meg. Akkor igazán remek hírünk van. A Flajsz festék diszkont új beszállítása.

0: érkezett az őszi téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó és mosogatószereket, valamint női férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! Gogo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpálya udvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
1: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 12-23-as telefonszámon.
1: Ő járt már idén látásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
0: Október 31-én egyet

0: Robi és Simi. Október 31. Szombat, Zenititó, Klub Fregat. Ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
2: A te hirdetésed mikor szól?
1: Hívd most a 78-as körzet koronát.
2: Reklámot hallottál. És most vissza a legjobb dalokhoz.
3: Köszi, hogy minket hallgatsz.
4: Korona FM 100.
3: Itthon vagy.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réka csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: ki korán kell, álmos marad.
1: Segre pacsi lesz a hang. Ráfeketek ide.
2: De megijedtem, Asti.
3: Gyorsan ki is helyeztem a 18-as karikát ide a jobb felső sarokba.
1: Figyelj, nem szeretkeztünk. Na most akkor egy éles váltás, jó?
2: Hűtsük le magunkat egy kis vízzel.
3: Látod, hogy elpirult.
1: Látod.
2: Igen.
3: Hallod? Nagyon. Igen, nagyon.
2: Pedig nem szoktam elpirulni.
3: Gyanús vagy nekem, te rigó fücsi, csak egyet.
2: Fücsendzsesz.
0: Korona Café. Beindítja a napodat. Korona FM 100. Itthon vagy. Itthon vagy. Este 10 óra.
4: A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Köszöntelek, a Korona FM 100 legfrissebb híreit hallod. A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, jövő januártól vezetik be az 1%-os vagyonadót 1 milliárd forint felett. 100 milliárd forint fölötti vagyon után 1,5%-os adót kell fizetni. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások pedig nem csak magánszemélyeknek, de cégeknek is számlázhatnak. Az adó havi 100 ezer forint lesz, a mellékállásúak havi 50 ezer forintot fizetnek majd. Felére csökkenteni a fizetéseket a kormány a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságában, az elnöknek és a tagoknak egyaránt, továbbá a megbízatásuk idejét is rövidítenék. A felügyelőbizottság elnöke most a jegybank elnök alapilletményének 70%-át kapja fizetésként, a többi tag pedig ugyanannak 60%-át. A tervezet szerint azonban ez az elnök esetében 35, a többieknél pedig 30%-ra mérséklődne. Bírálta a kormányt a KDNP-s Nacsa Lőrinc, mert a határtalanul program idei támogatási keretét a tavalyi 9,8 milliárd forintról 2 milliárdra csökkentették. Az ellenzéki politikus szerint emiatt jóval kevesebb diák vehet részt külhoni tanulmányi kirándulásokon. Francis Hansen részecske fizikus kapja az idei fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrinok felfedezéséért, jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A 82 éves Belgiumban született tudós meghatározó szerepet játszott a déli sarki ege alatt működő Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában.
0: Időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
4: Csütörtökön egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, keleten azonban még estig napos idő lesz. A szelet sokfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik, hajnalban 3 és 10 fok várható, délután 22-28 fokig melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmed, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Tele vagyunk!

0: Yeah.
1: Akkor maradj velünk, mert hamarosan szól egy
2: újabb klasszis dal örök garanciával.
1: Addig is hallgass a legjobbakat.
2: Korona FM 100. Itthon vagy.

Kansas. Oh! Jó érzés,

0: úgy látod?
1: Hogy?
0: Hogy színesebb lett.
2: Neked szól, rólunk szól.
0: www.koronafm100.hu
2: koronafm100.hu
0: 23 óra.
3: Nem lesz népszavazás december 24-ről. Németországban jön a műanyag csomagolásadó. Köszöntelek a Korona FM 100 friss híreit és Korsos Évát hallod. Halloween-i tökfaragást rendeznek október 30-án 15 órától Bátyán a faluház előtti parkban. A résztvevőket arra biztatják, hogy jelmezben érkezzenek és öltözzenek be kedvenc boszorkányuknak, szörnyüknek vagy akár szellemüknek. A szervezők egy vidám közös délutánnal készülnek, a résztvevőket pedig meleg teával és zsíros kenyérrel is várják. A tököket a szervezők biztosítják a faragáshoz. Nem lesz népszavazás december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, mert nem gyűlt össze elegendő aláírás ehhez. Ugyanakkor Szenteste napja valószínűleg így is munkaszüneti nap lehet már az idén, miután a Tisza képviselői az országgyűlésben kezdeményezték ezt. A fővároshoz hasonló pénzügyi támogatást kér a 25 megyei jogú város a kormánytól. A Megyei Jogú Városok Szövetsége azt szeretné, hogy a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére is arányosan kapjanak támogatást. Csak nem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő programra, közölte a Magyar Állam Kincstár. Több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak. A német hatóságok műanyag csomagolási adó bevezetését tervezik. Az erről szóló törvénytervezetet a Környezetvédelmi és a Pénzügyminisztérium közösen dolgoztak, és várhatóan 2027. júliusában lép életbe, miután a Bundesbank is rábólint. A csomagolásban lévő minden tonnányi műanyag után 550 eurót kell majd fizetni. Az adó a műanyag csomagolásra, fedelekre, záróelemekre, műanyag kapszulákra, fóliára, valamint a kombinált csomagolásra, anyagokra vonatkozik, ha azok műanyag tartalma meghaladja az 5%-ot.
2: A Humán meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
3: Csütörtökön egy hideg front okozhat panaszokat. Még nyáron a könnyebben emészhető alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket részesítjük előnyben, addig ősszel előtérbe kerülnek a nehezebb fogások, amelyek fogyasztása azonban fáradtságot okoz. Épp ezért az évnek ebben a szakaszában érdemes fokozottan figyelnünk étkezésünkre. A gyerekeknek is adjunk több szezonális gyümölcsöt. A szilva és a körte mellett ekkor érik be az egyik legnépszerűbb, a család minden tagja által szívesen fogyasztott alma, sőt az évszak másik favoritja a szőlő is. Így biztosan friss gyümölcs kerülhet a családi asztalra. Mindemellett az étrendünkben kapjanak helyet a különböző magvak és a teljes kérlésű termékek is, amelyek fitté és energikusabbá varázsolnak minket, a fűszerek pedig javítják az anyagcserét. Köszönöm a figyelmed, hírek legközelebb egy óra múlva.
0: Tele vagyunk!